0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig. A gyerekek sütés közben darra is fakadtak. Ingyenesen látogatható a 31. Burgundy légiparádé szeptemberben. A szervezők azért is döntöttek így, mert 90 éves lett a Burgundy repülőtér. Az eseményt szeptember 13-án vasárnap szervezik meg. A légiparádén ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is. Lesznek ejtőernyős bemutatók, szakmai programok, pódiumbeszélgetések, sétarepülés, repülőszimulátorok, kézműves vásár, gyerekjátszótér, gasztroudvar és tombola is. A Burgundy repülés történeti gyűjteménynek köszönhetően a bázis 90 éves múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket és hazai gyártású vitorlázó repülőgépeket is bemutatnak. Csipleolvasókkal segít beazonosítani a tűzijátéktól megriadt és elkóborolt kutyákat a MOL. A kúthálózat mintegy 350 töltőállomásán áll rendelkezésre kutyacsipleolvasó, az autópályák menti kutak kivételével szinte mindenhol vannak ilyenek. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudják. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állatgazdájának elérhetőségei naprakészek legyenek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: Egy élet, van egy sztori. Jó, már nem leszek sorry. És mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: annak.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A program sorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett. Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyományos megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyi őrségi zenekar kíséretében, majd Debrecen címre érkezett. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

A túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Megragadta és felpofozta feleségét egy barcsi férfi néhány nappal ezelőtt. A rendőrséghez érkezett bejelentés alapján a házastársak közösen italoztak, majd azt követően a vitatkozó férfi megragadta az asszony nyakát, felpofozta, valamint a helyiségben tárgyakat rongált meg és tört össze. A sértett vallomása szerint az elmúlt 4 évben a férje rendszeresen bántalmazta, szóban szidalmazta és megalázta. Az egyenruhások a helyszínen elfogták a bántalmazót, akit előállítottak, majd kapcsolati erőszak vétsége miatt eljárást indítottak ellene, valamint vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el. Kamera buktatott le egy illegális szemetelőt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még 2-szer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutón lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője, kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes a kaposvári rendőrkapitányság vezetője kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszönti ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Lovászi Péter elmondta, hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és feltölthetik energiatartalékaikat. A gyepek kiszáradása, valamint a korábbi kaszálás és aratás a gólyák táplálékbázisára is hatással van. Magyarországon az elmúlt évek tapasztalatai szerint a legnagyobb gólyacsapatokat rendszerint már augusztus 6-a és 10-e között lehet megfigyelni, augusztus 20-ára pedig alig maradt gólya az országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 91.2. Rádió most!
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeget.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig. A gyerekek sütés közben darra is fakadtak. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. A PTE Peac csapata ellen lép pályára a Rákóczi FC pénteken délután a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriak hazai pályán mérkőznek meg a pécsi együttessel. A Rákóczinak jó a mérlege a szomszédvári csapat ellen, az elmúlt két évben 4-szer is sikerült legyőzni őket. 2024. augusztusában például 9-1-re nyert a Kaposvár. A mérkőzés pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik. Ingyenesen látogatható a 31. Burgundy légiparádé szeptemberben. A szervezők azért is döntöttek így, mert 90 éves lett a Burgundy repülőtér. Az eseményt szeptember 13-án vasárnap szervezik meg. A légiparádén ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is. Lesznek ejtőernyős bemutatók, szakmai programok, pódiumbeszélgetések, sétarepülés, repülőszimulátorok, kézműves vásár, gyerekjátszótér, gasztroudvar és tombola is. A Burgundy repülés történeti gyűjteménynek köszönhetően a bázis 90 éves múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket és hazai gyártású vitorlázó repülőgépeket is bemutatnak. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen több mint 2300 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasaltút üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg. 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, ezért ezeknek a megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzéseknek ezzel nincsen vége, egészen az őszi szünetig folyamatosak.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőerényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Kedvenc zenéiddel!
2: Music, music!
0: A pillanat! A tiéd! A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kapusvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapus Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapus Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője, kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszönt ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A program sorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett. Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyományoknak megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyi őrségi zenekar kíséretében, majd Debrecen címre érkezett. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel. Újra mozi műsoron a Terminátor 2 című film bemutatásának 35. évfordulója alkalmából lesz látható egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 az ítélet napja. A filmet felújított 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is vetítik. A Terminátor 2-t az eredeti magyar szinkronnal és angol nyelven magyar felirattal is műsorra tűzik. A James Cameron rendező által készített 3D-s változat pedig a budapesti Lurdi moziban egy 60 négyzetméteres LED falon is megtekint. Lesz. A film csak 2 hétig látható a kiválasztott mozikban, a címben szereplő filmbeli ítéletnapja augusztus 29-ére esik, ehhez kapcsolódóan a világ számos országában augusztus 27-től szeptember közepéig tűzik műsorra felújított változatot. Magyarországon szeptember 3-ától lehet majd látni.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.

0: időjárás jelentést hallotta.
1: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
0: 4 perccel reggel 7 óra után kellemes hétvégét és vidám pénteket kívánok nektek. A hosszú hétvége senkit se tévesszem meg. Péntek van, ám bár ünnepnap van, tehát nem is a szokványos, hagyományos hétvégi nap. Ünnepnap van, és a hosszú hétvége második napja, az államalapítás ünnepe utáni nap, augusztus 21-e. Most biztos mindenkit fel tudtam zárkóztatni, az viszont biztos, hogy 13 óráig itt leszek a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk, és a legjobb zenékkel halmozlak el titeket. Odakint jelen pillanatban ilyen 22 fok környéki a hőmérséklet, magas a páratartalom, ettől függetlenül érdemes szellőztetni a lakásokban és a házakban, hogy egy kicsit átjárja a levegő az ingatlanokat. Minden esetre az elérhetőségünk is aktív, várom az üzeneteket, 0670-32-32-355 ez a telefon, SMS és Viber számunk. Mindjárt jön Deniz és Orsovai Reni közösen, nem érdekel, előtte pedig Ray Dalton dalával indulunk, és már is szól az Olvikát. Jó reggelt, Kaposvár és környéke!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Egyetlen egy perccel vagyunk reggel 7:30 előtt. Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Horváth Szabi vagyok, egy perccel vagyunk 7:30 előtt, tehát és a mai napon augusztus 21-én pénteken a Hajna és Sámuel nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Hajna Vörös Marti Mihály névalkotása, jelentése hajnal. A Hajna név érzékeny, alkotó, álmodozó személyiség kialakulását támogatja. Szüksége van a harmóniára mind a magánéletében, mind pedig az élete más területein. Bár gyorsan megért másokat, mind a szavak szintjén, mind pedig az érzelmi síkon, amikor neki kell szóban kifejezni magát, akkor nehézségei adódhatnak. A Sámuel pedig egy héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. A Sámuel név olyan egyéniség kialakulását támogatja, aki sok mindenhez ért, figyelmét képes megosztani, ezért különféle egymástól eltérő dolgokkal is bátran foglalkozhat párhuzamosan. Megvan ugyanakkor az az adottsága, hogy átlássa a dolgokat és felismerje, hogy mi a következő lépés, ami közelebb visz a kitűzött célhoz. Törtető, munkájával kapcsolatban pedig lelkes. Határozottsága sokszor már durvaságba hajló, célját legtöbbször el is éri. Amikor a dolgai egyenesben vannak, akkor nagyvonalú, ilyenkor kész támogatást és segítséget adni azoknak, akik hozzáfordulnak. Ezt írt a nagy kalendárium a Hajna és Sámuel nevekről, de ma még ünnepelhetnek az Abbások, a Kemenesek, a Franciskák, a Maximiliánok, a Miksák, a Samuellák, a Baldvinok, a Samuk, az Erik, az Erikák, a Gráciák, a Piuszok, az Eleonórák, a Bernátok és a Johannák is. Minden ünnepeltnek sok boldogságot kívánva küldöm egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Eva Max dalát, érkezik a Maybe You're the Problem.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
3: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész, Családi házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

David Guetta és Sziasztok, Beautiful People című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re, fél perccel vagyunk, 3:48 előtt, 0670-32-32-355 jöhetnek az üzenetek, és ha vannak, akkor közlekedési információk és telefonhívás, vagy éppen SMS és Viber üzenet formájában. Reggel 8 órakor Gábor kollégám hozza majd a híreket, információkat, én pedig most a The Pussycat Dolls és Snoop Dogg közös Buttons-t a folytatásban.

0: Reklám.
1: Cseritigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig. A gyerekek sütés közben darra is fakadtak. A PTE Peac csapata ellen lép pályára a Rákóczi FC pénteken délután a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriak hazai pályán mérkőznek meg a pécsi együttessel. A Rákóczinak jó a mérlege a szomszédvári csapat ellen, az elmúlt 2 évben 4-szer is sikerült legyőzni őket. 2024. augusztusában például 9-1-re nyert a Kaposvár. A mérkőzés pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik. Csipleolvasókkal segít beazonosítani a tűzijátéktól megriadt és elkóborolt kutyákat a MOL. A kúthálózat mintegy 350 töltőállomásán áll rendelkezésre kutyacsipleolvasó, az autópályák menti kutak kivételével szinte mindenhol vannak ilyenek. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudja. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetőségei naprakészek legyenek. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át.
0: Időjárás jelentés.
6: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Gábor, köszi szépen az információkat, és jó pihenést kívánok, jó hétvégét neked, hiszen innentől a hírszerkesztői feladatokat Patrícia látja majd el, óránként ő hozza majd a legfrissebb híreket, információkat ide a 91.2 Rádió Mostra, én pedig a legjobb zenéket, Slater újdonságát, például a Brand New Channel-t, előtte pedig 2009-ből már is itt van Sean Kingston, és indulunk a Fire Burning című slágerrel. Somebody call 911, shawty fire burning on the dance floor.

Bon Jovi-ék dalával csaptunk a húrok közé a Legendary-vel itt a 91.2 Rádió Moston. Másfél perccel múlt el 4:09, én Horváth Szabi vagyok, hamarosan pedig lapozom ismét kalendáriumunkat, és a szokásos módon beavatlak titeket abba, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz a teljesség igénye nélkül, az augusztus 21-éhez. Ezt a sort pedig ti is kiegészíthetitek, lehet interaktivizálni a blokkot, ha írtok vagy hívtok bennünket, 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Ami pedig jön, az a 24 Karat Golden és Ian Dior közös dal, ez pedig a Mood.

0: Alapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Egészen pontosan 4 perccel vagyunk reggel 8:30 előtt. Jó reggelt mindenkinek, és már is mondom azt, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a mai dátumhoz a teljesség igénye nélkül, az augusztus 21-éhez. Többek között 106 éve született Christopher Robin Milne, az igazi Robert Gita 1920. augusztus 21-én. Vértes szőlősön megtalálták Samu az előember csontjait 61 éve 1965-ben, a maradványok megtalálásakor egyébként ezen a dátumon, augusztus 21-én Sámuel névnap van, ezért az itt élt embert Sámuelnek keresztelték el. 88 éve született Kenny Rogers, country énekes dalszerző színész, aki minden idők legtöbb lemezt értékesített zenei előadója. 1956. augusztus 21-én 70 éve született Kim Cattrall, angol színésznő, ő alakította a Sex és New York című sorozatban Samantha karakterét. 56 éve látott napvilágot Carrie Ann Moss, kanadai színésznő, őt ugye a Matrix című filmekben ismerhettük meg. 65 éve sírt fel David Morales, amerikai DJ, producer. 42 éve Clint Eastwood megkapta a csillagot a Hírességek utcájában a Hollywood Walk of Fame-en, ugyanígy, ugyanitt pedig Wesley Snipes is megkapta a csillagot a Hírességek utcájában 28 éve. 42 éves Alizé, franciai énekesnő, aki 1984. augusztus 21-én született, 34 éve 1992-ben kötött házasságot Sting és Trudy Styler, és végül, de nem utolsó sorban, és szintén zenész, 74 éve 1952. augusztus 21-én született Joe Strummer, a Clash rockbanda énekese gitárosa, ez alkalomból pedig rövidesen egy kis kereskedelmi kitérőt követően érkezik a The Clash és a Should I Stay or Should I Go itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Úristen, ezt én is csinálom.
3: Na, mit csinálok én is?
2: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
3: Jézusom!
2: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
3: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
2: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
3: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi, Jázi, ezt nem így kellett volna.
2: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
3: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
2: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
3: Nagyon szeretem egyébként.
2: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
3: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
2: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye, nem csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2.

0: Záporok, zivatarok pedig várhatóan a kora esti órákban, este 6-7 óra magasságában lehetnek majd, akkor az előrejelzés szerint jelenállás szerint 30%-os valószínűséggel következhet be. Az este, illetve az éjszaka az felhős lesz, és további záporok, zivatarok kialakulására majd a holnap hajnali, illetve a reggeli órákban van kilátás hajnali 4 órától, hát nagyjából délelőtt 10 óráig bezáróan 62, illetve utána is 30%-os valószínűséggel. Holnap ismét a nap első fele lesz inkább felhős, a nap második fele pedig napos felhős időszakokkal tarkított majd. Orvos meteorológiai szempontból pedig a mai napon időjárási front nem terheli szervezetünket, elsősorban a nagy meleg lesz az, ami a ludas lesz ebben az egészben. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak, emellett pedig gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Itt a rádió mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, már is a Hurok közé csapunk, a Hooligans dalával jön az Illúzió, reggel 9 órakor pedig érkezik Patricia a legfrissebb hírekkel, infókkal.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Állami elismerést kapott dr. Kovács Zoltán. A hétvégén is várja a fürdőzőket a virágfürdő. Jó reggelt kívánok! 9 óra van, a Rádió Most híreit pedig a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 20-án 0 órától vasárnap éjfélig rendelte el a riasztást. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós meleg fokozottan megterhelheti a szervezetet, ezért ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az egészségre való fokozott odafigyelés. Állami kitüntetést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának tanszékvezetője. Dr. Kovács Zoltán, a Neveléstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docense, a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozatát vehette át augusztus 20-án. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását segítő országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a kaposvári virágfürdő, ahol augusztus 20-a és 23-a között a versenyuszoda és a gyógyászati részleg kivételével valamennyi egység üzemel. A fedett élményfürdő és a gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a strand fél 10-től este 8-ig, a wellness augusztus 21-én

Ez volt az orlandói Backstreet Boys és az 1995-ös nagy slágerük a We've Got Going On itt a 91.2 Rádió Moston. Fél perccel vagyunk, 4:10 után, én Horváth Szabi vagyok, és hamarosan ismét rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést hozok, illetve a szokásos menetrend szerint, mivel hétvégi nap szerint működünk a mai napon itt az FM 91.2-n, így a csillagjóslás is érkezik majd az óra második felében 9:30 és 10 óra között. Jön tehát a horoszkóp, a 12 csillagjegy jóslata három felvonásban majd itt a Rádió Moston. Most pedig ami szól, az Miley Cyrus és Dua Lipa közös dala, ez a Prisoner.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Másfél perccel vagyunk fél tíz előtt. Sokkal többet és másabbat nem tudok elmondani időjárásunkról, mint az egy órával ezelőtti állapotban. Napos felhős időszakok váltakoznak majd a délelőtt hátralevő részében, a délután pedig inkább a napsütés hozza majd 33-34 fokos hőmérsékleti maximummal, erős UV-sugárzással délelőtt 11 és délután 4 óra között. Várhatóan újabb csapadékzóna majd a kora esti órákban éri el vételkörzetünket, este 6-7 óra magasságában 30%-os valószínűséggel van esély újabb csapadék kialakulására. Az éjszaka felhős lesz, 20 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és a reggeli órák ismét esőt tartogatnak számunkra, illetve a délelőtti órák a kora délutáni órákig felhős időszakot hoz, délután 3 órától pedig már napos felhős időszakok váltakoznak majd. Elviselhetőbb lesz a hőmérséklet a hétvégén, tehát holnap 24 fok környékén alakul a maximum, vasárnap 26, és a következő hét első felében visszatérnek a 30 fok környéki hőmérsékletek, de ennél feljebb már nem fog menni a hőmérő higanyszála majd. Itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően érkezik a Madison Avenue és a Who the Hell Are You, utána pedig hozom a horoszkópot, a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ez a horoszkóp első köre itt a 91.2 rádió moston 4 perccel fél 10 után. Jönnek a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai az első körben. Kos, ma egy kapcsolatodban érezheted úgy, hogy többet adsz, mint amennyit visszakapsz. Ne vondd le rögtön a végső következtetést, lehet, hogy a másik egyszerűen nehezebben mutatja ki, amit érez. A családban vagy a baráti körben viszont kellemes meglepetés érhet. Bika, a pénzügyek ma érzékenyebb témává válhatnak, különösen akkor, ha a közös kiadásról vagy egy nagyobb vásárlásról van szó. Ne dönts sértettségből, inkább beszéljétek át nyugodtan. Szerencsére jó hír is érkezhet ezzel, egy közeli ember kedvessége ugyanakkor kellemesen meglephet. Olyan támogatást kaphatsz, amelyből érzed, hogy valóban számíthatsz rá. Ikrek, egy beszélgetés ma sokkal mélyebbre mehet, mint eredetileg tervezted. Lehet valaki, akivel eddig inkább felszínesen tartottad a kapcsolatot, most viszont előkerülhet egy régi érzés, vagy ki nem mondott gondolat. Ne próbáld azonnal megfejteni a másik minden mondatát. Olyan bolygóállások láthatóak, amik azt mutatják, hogy most mindent el tudtok rendezni. Rák, a mai nap megmutathatja, mennyire fontos számodra, hogy biztonságban érezd magad egy kapcsolatban. Ha valaki távolságtartóbbnak tűnik, könnyen magadra vehetett, pedig nem biztos, hogy rólad szól. A Hold-Vénusz fényszög pedig segít közelebb kerülni egymáshoz. Itt a rádió mostan az Aerosmith dalával megyünk tovább a My Only Angel-el, utána pedig hozom a horoszkóp második körében az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: égtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez a horoszkóp második köre az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, ma érzékenyebben reagálhatsz arra, ha valaki nem úgy értékel téged, ahogy szeretnéd. A Vénusz és a Szaturnusz szembenállása pedig felerősítheti ezt az érzést, de ne engedd, hogy egyetlen ember viselkedése elrontsa az egész napodat. Egy baráti program vagy családi esemény viszont visszaadhatja az önbizalmadat. Szűz. Egy régebb óta benned érlődő felismerés ma végre formát ölthet. Rájöhetsz, hogy egy kapcsolatban nem mindig az számít, hogy ki mit mond, hanem az is, hogy ki hogyan viselkedik. A pénzügyekben érdemes átnézned egy korábbi döntésedet, mert most megláthatsz egy lehetőséget, amit korábban nem vettél észre. Valaki őszintessége pedig különösen mélyen megérinthet. Mérleg. A szeretet és a kapcsolatok kérdése ma erősen foglalkoztathat. Ha valaki nem úgy közeledik hozzád, ahogy remélted, könnyen elkezdhetsz kételkedni benne, vagy önmagadban is. Pedig lehet, hogy egyszerűen más módon fejezi ki az érzéseit. Egy régi kapcsolatban viszont történhet valami, ami visszaadja a bizalmadat. Skorpió, a Szaturnusz fényszöge miatt egy kapcsolatban kimondatlan feszültség kerülhet elő, de ez most inkább tisztázást, mint újabb konfliktust hozhat. Ha valaki őszintén megnyílik előtted, akkor te is könnyebben megmutathatod a sebezhetőbb oldaladat. Itt a rádió, mostan pedig a Steve Locke felvételével megyünk tovább a So Strong Out-tal, utána pedig hozom a horoszkóp harmadik körében a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: jóslataival. Nyilas, a hold a te jegyedben jár, ezért még akkor is jókedvűen reagálhatsz, amikor valaki megpróbálja lehúzni a hangulatodat. Most különösen fontos számodra a szabadságérzeted. Ha egy program túl kötöttnek tűnik, akkor inkább mondj nemet. Bak, a Vénusz-Szaturnusz szembenállása arra késztethet, hogy átgondold, mennyit válasz mások érzelmi terheiből. Könnyen lehet, hogy valaki most tőled vár megoldást vagy vigaszt, miközben neked is szükséged lenne figyelemre. Szerencsére mindezt most sikerül átdolgozni, megnyugtatóan megbeszélni. Vízöntő, ma egy baráti vagy közösségi kapcsolatban érezheted a leginkább a távolságot. Talán valaki eltűnt egy időre, vagy egyszerűen másképp viselkedik, mint korábban. Ne próbáld erőből visszahozni azt, ami éppen változik. Egy esti program viszont új embereket és új élményeket hozhat. Halak, ma különösen érzékenyen érzékelheted mások hangulatát, még akkor is, ha ők sem tudják pontosan megfogalmazni, mi zajlik bennük. Emiatt fontos lehet, hogy ne vedd automatikusan magad a mások szomorúságát vagy feszültségét. Egy családi beszélgetésben viszont éppen a te empátiád oldhatja fel a távolságot. Ezeket jósolták nekünk már a csillagok, én szép napot kívánok nektek, 10 órakor Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban Tiesto és Ellen a Springsteen dalát, jön a Hot Honey.
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A Városligetben folytatódott tegnap az augusztus 20-ai programsorozat. Segít a MOL az elkóborolt állatok beazonosításában. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A Városligetben folytatódott csütörtökön az augusztus 20-ai ünnepségsorozat. A látogatókat többek között népi játékok, arcfestés, légvár, kreatív műhely és gyerekkör hinta várta. Délután a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatták az érdeklődők. Este a kaposvári helyőrségi zenekar sója, solymász bemutató és táncház színesítette a programot. A Városligeti ünneplést este 8-kor a Magyar Banda koncertje, 9 órakor pedig tűzi játék zárta. Segít a megijedt elkóborolt kutyák beazonosításában a MOL. A társaság mintegy 350 töltőállomásánál rendelkezésre kutyacsip leolvasó, így ha valaki gazdátlanul kóborló kutyát talál, és biztonságosan meg tudja fogni, egy MOL kutra is elviheti, ahol ellenőrizhetik az állat mikrocsipjét. Kaposváron az elkóborolt vagy bajba jutott kutyákkal kapcsolatban a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület is segítséget nyújthat. A jövő héten is várják a véradókat Kaposváron. A Területi Vérellátó Intézetben kedden reggel 9 és este 6 óra között, majd pénteken reggel 8 és déli 12 óra között lehet vért adni. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a vér folyamatosan szükséges a kórházi ellátásban, többek között műtétekhez és baleseti sérültek kezelésére. Egyetlen véradó akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat, ezért minden egészséges véradásra jogosult önkéntest arra kérnek, hogy ha teheti, segítsen. Visszahívja az egyik csokoládé ízű pudingját a Lidl, miután baktériumot mutattak ki benne. Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelése, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza. A benne kimutatott baktérium bizonyos körülmények között ételmérgezést okozhat, amely hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A Lidl az érintett tételt már kivonta a forgalomból. Lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, jelentette be a politikus közösségi oldalán. Indoklása szerint a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt képviselete helyett most már a Fidesz megújulásának támogatása fontosabb számára. A politikus az elmúlt hetekben a párt vidéki szervezeteit járta, hogy felmérje azok állapotát, tapasztalatairól pedig szeptemberben készít jelentést.
0: Időjárás jelentés.
3: Marad a meleg idő a mai napon is, péntek délután 33 fok köré melegszik a levegő. A sok napsütés mellett ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen a délután folyamán, és este záporok, zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket erős széllökés kísérhet.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában.
5: Horváth Szabi. 4 perccel vagyunk 10 óra után, és jönnek a folytatásban is a legnagyobb slágerek. Florida újdonsága például a Vacation, előtte pedig Katy Perry dalával indulunk, és már is szól a Women's World.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ez volt itt Mekka és Sláger, a Nobody's Girl itt a 91.2 rádió. Moston egy perc elmúlt el 4:11, Horváth Szabi vagyok, és erősödött a forint ma reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi deviza kereskedelemben. Az eurót reggel 7 órakor 364 forint 29 filléren jegyezték, az előző délután 6 órai 364 forint 91 filléres állás után. A dollár jegyzése 311 forint 55 fillére csökkent, a svájci franké pedig 389 forint 50 fillére. A ma reggeli jegyzésen a forint vegyesen áll a hétfői 34. heti kezdéshez képest a három devizával szemben, 0,4 és 0,9%-kal gyengébben az euró és a svájci frank ellenében, de 0,5%-kal erősebben a dollárnál. Az euró jegyzése jelenleg nagyjából megegyezik az augusztusi kezdéssel, a dollár ellenében a forint 1,4%-kal erősödött a hónap eleje óta, a svájci frankkal szemben pedig 0,3%-kal. Az év elejé kezdésnél a forint egyébként erősebben áll mind három devizával szemben, 5,3%-kal az euró, 4,9%-kal a dollár és 5,7%-kal a svájci frank ellenében. Jó van, gyúrja csak tovább magát a magyar deviza. Itt a rádió Moston pedig megyünk tovább a Pet Shop Boys dalával, 1986-ból jön a Suburbia.

0: Ez volt Miből Sláger, a Let Them Know itt a 91.2 rádió. Moston 2,5 perccel vagyunk 10:30 előtt, hamarosan pedig a Short Kygo és Griffin, valamint Khalid közöse folytatja. A slágerlisták éléről hozom a Save My Love-ot. Teljes egészében egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt a Follow the Flow és a Szélcsend itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol nem hanyagoljuk el a hazai slágereket sem. Az előző daltátékes bizonyítéka volt ennek, és ajánlom figyelmetekbe a holnapi Polányi falunapot, ami a Polányi Kultúrháznál lesz. Délután 1 órakor indul a program megnyitóval, 13.30-kor lép fel Meggyes Csaba, Mário 15 órakor kezd, utána 15.45-től Sebi, 17 órakor pedig a Mohikán koncert indul, ez egy Bódi László cipő emlékkoncert lesz majd. 19 órakor indul a Vándor és a Kalandorok fellépése, majd 21 óráig pedig a Red

0: Hírek most!
1: Figyelmeztetést adott ki Somogy megyére a Hungaromet. A hétvégén is várja a fürdőzőket a virágfürdő. Elkészült a jövő évi tanévrendje. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 11 órakor. Érdemes lesz figyelemmel követnünk az időjárási radarokat, ugyanis másodfokú narancssárga figyelmeztetést adott ki péntekre Somogy vármegyére a Hungaromet, hevesebb zivatarok veszélye miatt. A viharokat erős széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti, helyenként pedig heves szupercellák is kialakulhatnak. A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok elsősorban a Dunántúlon lehetnek jelentősebbek, észak-kelet irányába haladhatnak, majd késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a kaposvári virágfürdő, ahol augusztus 20-a és 23-a között a versenyuszoda és a gyógyászati részleg kivételével valamennyi egység üzemel. A fedett élményfürdő és a gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a strand fél 10-től este 8-ig, a wellness augusztus 21-én, délelőtt 11-től 22-én és 23-án pedig már 9 órától várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék reggel 6 és este 8 óra között használhatók pályabeosztás szerint. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László, a Zserici Csillagpark vezetője. Az asztrofizikus az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűrésén vehette át elismerő oklevelét, amelyet több mint egy évtizede végzett lelkes ismeretterjesztő munkájáért ítéltek oda. Mosoni László a csillagászat mellett a természetvédelem és a fényszennyezés problémáira is felhívja a figyelmet a Zserici Csillagpark programjain. Kapcsolati erőszak miatt indítottak büntetőeljárást egy barcsi férfival szemben. A rendőrség közlése szerint a férfi augusztus 17-én egy vita során bántalmazta feleségét, majd lakásában több tárgyat is megrongált. A nő arról is beszámolt, hogy férje az elmúlt években rendszeresen bántalmazta és megalázta. A rendőrök a férfit elfogták, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. Itt az idő beszélni az idei tanévrendjéről. A bejelentés szerint szeptember 1-én kezdődik a 2026-27-es tanév. A diákokra összesen 180 tanítási nap vár. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Napközben még igazán nyári időre számíthatunk, a napsütés mellett azonban délután megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A déli-délnyugati szél időnként megélénkülhet, a zivatarok környezetében pedig erős és viharos széllökésekre is számítani lehet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 3,5 perccel vagyunk 11 óra után itt a Rádió Moston, erre az órára is összegyűltek a legnagyobb slágerek. Mindjárt jön a Mango Rice Bulis vidám dala újdonságként. Az örökké tart, előtte pedig a Clean Bandit Zala Larsonnal hozza a szimfonit.

to you, vissza hozzád, ez volt Selena Gomez dala itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan másfél perccel vagyunk 4:12 előtt. Protein pudingok, energiaszeletek, rostos kekszek és sportitalok sorakoznak ugye a boltok polcain, miközben a rajtuk lévő feliratok azt sugallják, hogy ha ezeket a termékeket választjuk, közelebb kerülhetünk ugye a fittebb, egészségesebb élethez. A polcok kínálatát nézve ugye sokan bizonytalanodunk el, és kérdezzük azt magunktól, hogy vajon valóban szükségem van-e ezekre a speciális termékekre, és hogy tényleg segítik-e a teljesítményemet? A válasz legtöbbször nem egy egyszerű igen vagy nem, ezek a termékek sok esetben valóban hasznosak lehetnek bizonyos élethelyzetekben, de nem helyettesítik az alapvetően változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb táplálkozási trendje kétségtelenül a magas fehérje tartalmú étrend lett. A sportolókon kívül is sokan keresik a fehérjedús termékeket fogyás, alakformálás, vagy éppen egy tudatosabb étrend reményében is. Pedig a fehérje nem új felfedezés, hanem a szervezetünk egyik alapvető építő eleme. Részt vesz többek között az izmok fenntartásában, a sejtek működésében, az enzimek és hormonok képződésében, valamint az immunrendszer megfelelő működésében is. A kérdés tehát nem az, hogy minél több a fehérje, annál jobb-e, hanem az, hogy elegendő és megfelelő minőségű fehérjét fogyasztunk-e a saját élethelyzetünkhöz igazodva. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, tehát az EFSA ajánlása alapján egy egészséges felnőtt napi fehérje szükséglete átlagosan 0,83 g testsúly kilogrammonként, ez pedig azt jelenti, hogy egy változatos, kiegyensúlyozott étrenddel a legtöbb ember külön fehérjedús termékek nélkül is könnyen fedezheti a szervezete igényeit. A protein pudingok, energiaszeletek és hasonló termékek bizonyos helyzetekben valóban praktikusak lehetnek, például ugye egy sűrű nap során, utazás közben vagy edzés utáni gyors megoldásként, de nem váltják ki a sokféle alapanyagból összeállított étrendet. A megfelelő fehérje bevitel természetes forrásokból is könnyen megvalósítható, a tojás, a halak, a húsfélék, a tejtermékek, a hüvelyesek, az olajos magvak és a teljes értékű gabonák egyaránt hozzájárulhatnak a napi szükséglet biztosításához. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt a pop királynője Madonna énekel, majd 2003-ból hozza Hollywood című dal, de előtte elektronikázunk egy picit, itt van már is Offenbach és Sofiane Pamart felvétele a

0: David Bowie 1983-as dalát hallottuk, ez volt a Let's Dance itt a 91.2 Rádió Moston, a mai napon pedig nem változtak az üzemanyagárak. Múltkor, ugye szerdán változtak, tegnap előtt 88 forinttal emelkedett a gázolaj és a benzinára egyaránt. A 95-ös benzin literét 600 forintért, a gázolaj literét pedig 688 forintért tankolhatjuk autónkba, de ugye a különböző töltőállomások árai között tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos különbséget is, és ugye az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál jóval drágábbak, ott akár 40-50 forinttal is drágábbba kerülhet az üzemanyag. Mindig nyár, ez a következő dal címe, ami egy rövid kereskedelmi kitérőt követően érkezik. Vekonz és Kalidora felvételéről van szó, 0 7 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőerényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

nappal a legjobb zenékkel, ez a rádió most FM 91.2, egy perccel vagyunk 3:42 előtt, és ma még láthatjátok a Pókember vadonatúj nap című akció fantasy kalandfilmet 3D vívben 13 órától, sima vívben 17:40-től és 20:30-tól is. Vetítik még a Zendülés című akció krimi thrillert a Kultikban 14:10-től 18:20-tól és 20 órától, a Moxi cica nagy utazását 14:20-tól, a Mancs őrjárat a Dino film című akció animáció kalandfilmet 14:30-tól és 16:20-tól, a Minyonok és szörnyek című akció animáció kalandfilmet Vivben 15:50-től, a Jégkrémes című horrort 16:10-től, az Insidious Öztünk járnak című horror 16:10-től és 20:20-tól, a Csak egy éjszaka című drámát 18 órától, az Oak Street végét 18:10-től, az Odüsszeiát pedig 20:10-től tűzifilmvászonra a mai napon a Kultik. Jó szórakozást kívánok, bármelyiket is választjátok. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel. Gabriel Csilmi felvételével jön a Sweet About Me, délben pedig Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

0: 91.2 Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Állami elismerést kapott a kaposvári kampusz tanszék vezetője. Hőségriasztás van érvényben Somogy megyében is. Visszahívott egy pudingot a Lidl. Jó napot kívánok! Dél van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Állami kitüntetést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának tanszék vezetője. Dr. Kovács Zoltán, a Neveléstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docense, a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatát vehette át augusztus 20-án. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását segítő, országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. A Városligetben folytatódott csütörtökön az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A látogatókat többek között népi játékok, arcfestés, légvár, kreatív műhely és gyerekkörhinta várta. Délután a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatták az érdeklődők. Este a kaposvári helyőrségi zenekar sója, solymáz bemutató és táncház színesítette a programot. A Városligeti ünneplést este 8-kor a Magyar Banda koncertje, 9 órakor pedig tűzijáték zárta. Segít a megijedt, elkóborolt kutyák beazonosításában a MOL. A társaság mintegy 350 töltőállomásánál rendelkezésre kutyacsip leolvasó, így ha valaki gazdátlanul kóborló kutyát talál, és biztonságosan meg tudja fogni, egy MOL kútra is elviheti, ahol ellenőrizhetik az állat mikrocsipjét. Kaposváron az elkóborolt vagy bajba jutott kutyákkal kapcsolatban a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület is segítséget nyújthat. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tiszti főorvosa Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 20-án 0 órától vasárnap éjfélig rendelte el a riasztást. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós meleg fokozottan megterheleti a szervezetet, ezért ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az egészségre való fokozott odafigyelés. Visszahívja az egyik csokoládé ízű pudingját a Lidl, miután baktériumot mutattak ki benne. Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelése, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza. A benne kimutatott baktérium bizonyos körülmények között ételmérgezést okozhat, amely hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A Lidl az érintett tételt már kivonta a forgalomból.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a meleg idő a mai napon is, péntek délután 33 fok köré melegszik a levegő. A sok napsütés mellett ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen a délután folyamán, és este záporok, zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket erős széllökés kísérhet.
0: Időjárás jelentést hallott
3: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Délmúlt 5 perccel, nagyon kellemes és vidám péntek délutánt kívánok nektek. Ha ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Itt a rádió mostan pedig jön Cameron Whitcomb újdonsága, One for Nothing. Előtte pedig Lady Gaga slágerével indul az óra, és a Fiesta óra is egyben, ez az Abracadabra. Hey!

A New Level Empire Wolf Katival hozta a Siesta órába ide a Rádió Most FM 91.2-re. Te csak így vagy jó című slágert, pontosan 4:01 van, én Horváth Szabi vagyok, és a legtöbb gazdi úgy gondolja, hogy a száraz kutyatáp hosszú ideig eltartható, ezért elegendő egyszerűen elrakni valahová. Így nyáron azonban a nagy meleg és a magas páratartalom miatt az eledel gyorsan romolhat, és szélsőséges esetben akár a kutya egészségére is veszélyt jelenthet, úgyhogy érdemes figyelni a következőkre. A hőség elsősorban ugye a tápban található zsírokat és olajokat károsíthatja, ezek idővel oxidálódnak, megavasodnak, így az eledel elveszíti frissességét, kellemetlen szagúvá és ízűvé válhat, miközben értékes tápanyagai is lebomolhatnak. A nedvesség további problémát jelent, mert a felbontott zsákba bejutó párás levegő kedvezhet a baktériumok és a penészgombák elszaporodásának. A penészesedés különösen veszélyes lehet, mivel bizonyos penészgombák mikotoxinokat, vagyis mérgező anyagokat termelhetnek. Ezek közül az aflatoxinok különösen komoly veszélyt jelentenek a kutyák számára, mivel elsősorban a májat károsíthatják. Mérgezés esetén olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a hányás, hasmenés, étvágytalanság, levertség vagy sárgaság. Súlyos esetben májelégtelenség és véralvadási zavarok is kialakulhatnak. Fontos, hogy a romlás nem mindig látható szabad szemmel. Ha a tápnak szokatlanul savanyú vagy avas szaga van, megváltozik az állaga, esetleg a szemek ragacsossá vagy puhává válnak, jobb az egész adagot kidobni inkább. Az is árulkodó lehet, ha a kutya korábban szívesen fogyasztotta a tápot, most azonban csak megszagolja, majd otthagyja. A száraz kutyatápot ezért nyáron is hűvös, száraz napfénytől védett helyen kell tárolni. A garázs, a terasz vagy a kerti tároló a nagy melegben nem feltétlenül megfelelő, mert ezekben a helyekben a hőmérséklet nagyon magasra emelkedhet. A felbontott zsákot mindig gondosan vissza kell zárni, és az új tápot sem érdemes a régi maradékára önteni, mert ha a korábbi adaga probléma van, az új eledel is szennyeződhet. Ha így nyáron nehéz megfelelően hűvös helyet biztosítani, célszerű lehet kisebb kiszerelésű tápot vásárolni, így az eledel rövidebb idő alatt elfogy, és kisebb az esélye annak, hogy a hőség vagy a nedvesség miatt megromlik. A megfelelő tárolással tehát egyszerűen megelőzhető, hogy a kutya olyan eledelt fogyasszon, amely már nem biztonságos számára. Érdemes erre is figyelni. Itt a Rádió Moston pedig a Siesta óra most Martin Jensen dalával folytatódik, jön a Solo Dance.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Ez volt Dua Lipa slágere, a Dance the Night itt a 91.2 rádió Moston a Sziasztó órában. Hamarosan pedig a slágerlisták éléről hozom Harry Styles felvételét, az American Girls. Teljes egész szépen egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2 Rádió Most.

David Guetta, Alesso és Madison Love közösen Never Going Home Tonight itt a 91.2 Rádió. Most a másfél perccel vagyunk, 3:41 előtt. A következő dalokkal pedig már a búcsúzom tőletek. Kedden jövök vissza a mikrofon mögé 11 órától, akkor is várlak titeket a rádiókészülékek mellé. Reggel 7 órától egészen mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, de ne tekerjetek el, ha jó zenére vágytok, hiszen 13 órakor érkezik Patrícia a legfrissebb hírekkel, infókkal, utána pedig bekapcsoljuk a zenegépet, ami pedig vontja magából a legnagyobb slágereket napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Én további szép napot, előre menőleg jó hétvégét, vagy hát mondhatni további jó hétvégét kívánok nektek, találkozunk kedden, a viszonthallásra, sziasztok! Búcsúzom Robbie Williams dalával, ez a Love My Life!

0: Reklám.
1: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A hétvégén is várják a fürdőzőket a kaposvári virágfürdőben. Jövő héten is több helyszínen lehet majd vért adni. Jó napot kívánok, 1 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a kaposvári virágfürdő, ahol augusztus 20-a és 23-a között a versenyuszoda és a gyógyászati részleg kivételével valamennyi egység üzemel. A fedett élményfürdő és a gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a strand fél 10-től este 8-ig, a wellness augusztus 21-én délelőtt 11-től 22-én és 23-án pedig már 9 órától várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék reggel 6 és este 8 óra között használhatók pályabeosztás szerint. A jövő héten is várják a véradókat Kaposváron. A területi vérellátó intézetben kedden reggel 9 és este 6 óra között, majd pénteken reggel 8 és déli 12 óra között lehet vért adni. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a vér folyamatosan szükséges a kórházi ellátásban, többek között műtétekhez és baleseti sérültek kezelésére. Egyetlen véradó akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat, ezért minden egészséges véradásra jogosult önkéntest arra kérnek, hogyha teheti, segítsen. Egy régi balatoni halász ladik maradványai kerültek elő Balatonfenyvesnél az alacsony vízállás miatt. A csónakra először fürdőzők figyeltek fel, majd gyerekek és felnőttek együtt kezdték eltávolítani körülötte az iszapot, míg végül nagyjából fél méter mélységben kirajzolódott a ladik formája. A lelet a Balaton egykori halászati múltját idézi fel, hiszen a ladikok a halászok fontos munkaeszközei voltak. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan került a csónak a tómederbe, de a mostani alacsony vízállásnak köszönhetően újabb, régóta rejtőző balatoni emlékek válhatnak láthatóvá. Visszahívja az egyik csokoládé ízű pudingját a Lidl, miután baktériumot mutattak ki benne. Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelése, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza. A benne kimutatott baktérium bizonyos körülmények között ételmérgezést okozhat, amely hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A Lidl az érintett tételt már kivonta a forgalomból.
0: Időjárás jelentés.
2: Napközben még igazán nyári időre számíthatunk, a napsütés mellett azonban délután megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A déli délnyugati szél időnként megélénkülhet, a zivatarok környezetében pedig erős és viharos széllökésekre is számítani lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok fa levél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: Hírek most!
1: Állami kitüntetést kapott a kaposvári tanszékvezető. Kapcsolati erőszak miatt lépett fel a kaposvári rendőrség. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 2 órakor. Állami kitüntetést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának tanszékvezetője. Dr. Kovács Zoltán, a Neveléstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docense, a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatát vehette át augusztus 20-án. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását segítő, országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. A Városligetben folytatódott csütörtökön az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A látogatókat többek között népi játékok, arcfestés, légvár, kreatív műhely és gyerekkör hinta várta. Délután a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatták az érdeklődők. Este a kaposvári helyőrségi zenekar sója, solymáz bemutató és táncház színesítette a programot. A Városligeti ünneplést este 8-kor a Magyar Banda koncertje, 9 órakor pedig tűzi játék zárta. Kapcsolati erőszak miatt indítottak büntetőeljárást egy barcsi férfival szemben. A rendőrség közlése szerint a férfi augusztus 17-én egy vita során bántalmazta feleségét, majd lakásában több tárgyat is megrongált. A nő arról is beszámolt, hogy férje az elmúlt években rendszeresen bántalmazta és megalázta. A rendőrök a férfit elfogták, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. Itt az idő beszélni az idei tanév rendjéről. A bejelentés szerint szeptember 1-én kezdődik a 2026-27-es tanév. A diákokra összesen 180 tanítási nap vár. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek. Lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, jelentette be a politikus közösségi oldalán. Indoklása szerint a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt képviselete helyett most már a Fidesz megújulásának támogatása fontosabb számára. A politikus az elmúlt hetekben a párt vidéki szervezeteit járta, hogy felmérje azok állapotát, tapasztalatairól pedig szeptemberben készít jelentést.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a meleg idő a mai napon is, péntek délután 33 fok köré melegszik a levegő. A sok napsütés mellett ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen a délután folyamán, és este záporok, zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket erős széllökés kísérhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: I took the long road across the ocean.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész, Családi házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Heves viharok érik el megyénket a délután folyamán. Újabb játékosokkal erősödött a Kaposvári Vízilabda klub kerete. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Érdemes lesz figyelemmel követnünk az időjárási radarokat, ugyanis másodfokú narancssárga figyelmeztetést adott ki péntekre Somogy vármegyére a Hungaromet, hevesebb zivatarok veszélye miatt. A viharokat erős széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti, helyenként pedig heves szupercellák is kialakulhatnak. A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok elsősorban a Dunántúlon lehetnek jelentősebbek, észak-kelet irányába haladhatnak, majd késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László, a Zserici Csillagpark vezetője. Az asztrofizikus az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűrésén vehette át elismerő oklevelét, amelyet több mint egy évtizede végzett lelkes ismeretterjesztő munkájáért ítéltek oda. Mosoni László a csillagászat mellett a természetvédelem és a fényszennyezés problémáira is felhívja a figyelmet a Zserici Csillagpark programjain. Újabb játékosokkal erősítette keretét a Kaposvári Vízilabda klub. A csapathoz érkezik Várkonyi Ádám, aki Kecskeméten kezdte pályafutását, majd 6 éven át a Ferencvárosban játszott, az elmúlt 5 idényben pedig a Miskolc együttesét erősítette. A kaposváriakhoz csatlakozik a rutinos Irmes Pál is, aki korábban több hazai élcsapatban szerepelt, az elmúlt 4 évben pedig Franciaországban vízilabdázott. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 20-án 0 órától vasárnap éjfélig rendelte el a riasztást. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós meleg fokozottan megterheleti a szervezetet, ezért ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az egészségre való fokozott odafigyelés. A klímaváltozás miatt változik a költöző madarak vonulásának időzítése. Erre hívta fel most a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Mint írták, a melegebb idő miatt korábban jelennek meg a rovarok és érnek a bogyós termések, miközben a kiszáradó vizes élőhelyek miatt kevesebb táplálék állhat rendelkezésre. A változások a gólyák vonulását is érintik, amelyek az elmúlt években egyre nagyobb csapatokban gyülekeznek, majd rövidebb idő alatt már most eltűnnek az országból. 4 rendőr könnyebben megsérült, több szolgálati autó pedig összetört egy autós üldözésben Veszprém vármegyében. A rendőrök egy imbolyogva közlekedő autót akartak megállítani, a sofőr azonban elmenekült. Több rendőrautónak nekihajtott, a rendőröket pedig kerékpárúton megpróbálta elütni. A rendőrök a jármű kerekeire is lövéseket adtak le, de a férfi tovább hajtott, végül egy villanyoszlopnak csapódott. A sofőrt és a sérült rendőröket kórházba szállították.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben még igazán nyári időre számíthatunk, a napsütés mellett azonban délután megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A déli délnyugati szél időnként megélénkülhet, a zivatarok környezetében pedig erős és viharos széllökésekre is számítani lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton.
1: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Érdemes figyelni az eget, jönnek a viharok. Segít a MOL a kóborállatok beazonosításában. Jó napot kívánok, 4 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Érdemes lesz figyelemmel követnünk az időjárási radarokat, ugyanis másodfokú narancssárga figyelmeztetést adott ki péntekre Somogy vármegyére a Hungaromet, hevesebb zivatarok veszélye miatt. A viharokat erős széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti, helyenként pedig heves szupercellák is kialakulhatnak. A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok elsősorban a Dunántúlon lehetnek jelentősebbek, észak-kelet irányába haladhatnak, majd késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam. Segít a megijedt, elkóborolt kutyák beazonosításában a MOL. A társaság mintegy 350 töltőállomásánál rendelkezésre kutyacsip leolvasó, így ha valaki gazdátlanul kóborló kutyát talál, és biztonságosan meg tudja fogni, egy MOL kútra is elviheti, ahol ellenőrizhetik az állat mikrocsipjét. Kaposváron az elkóborolt vagy bajba jutott kutyákkal kapcsolatban a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület is segítséget nyújthat. Egy régi balatoni halász ladik maradványai kerültek elő Balatonfenyvesnél az alacsony vízállás miatt. A csónakra először fürdőzők figyeltek fel, majd gyerekek és felnőttek együtt kezdték eltávolítani körülötte az iszapot, míg végül nagyjából fél méter mélységben kirajzolódott a ladik formája. A lelet a Balaton egykori halászati múltját idézi fel, hiszen a ladikok a halászok fontos munkaeszközei voltak. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan került a csónak a tómederbe, de a mostani alacsony vízállásnak köszönhetően újabb, régóta rejtőző balatoni emlékek válhatnak láthatóvá. A szülők több mint fele műszaki eszközt is vásárol gyermekének az idei iskola kezdésre, derül ki a MediaMarkt országos felméréséből. Csak nem minden második szülő attól tart, hogy megfelelő digitális háttér nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában. A kutatás szerint idén először a termék minősége és megbízhatósága fontosabb szempont lett a kedvező árnál. A leggyakrabban vásárolt műszaki eszközök között a laptopok, okostelefonok és táblagépek szerepelnek. Visszahívja az egyik csokoládé ízű pudingját a Lidl, miután baktériumot mutattak ki benne. Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelése, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza. A benne kimutatott baktérium bizonyos körülmények között ételmérgezést okozhat, amely hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A Lidl az érintett tételt már kivonta a forgalomból.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a meleg idő a mai napon is, péntek délután 33 fok köré melegszik a levegő. A sok napsütés mellett ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen a délután folyamán, és este záporok, zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket erős széllökés kísérhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
1: Rádió most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 91.2. Rádió Most.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Cherry Tigo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Állami elismerést kapott a kaposvári tanszékvezető. A jövő héten is lesz véradás Kaposváron. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják. 5 óra van. Állami kitüntetést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának tanszékvezetője. Dr. Kovács Zoltán, a Neveléstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docense, a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatát vehette át augusztus 20-án. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását segítő, országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a kaposvári virágfürdő, ahol augusztus 20-a és 23-a között a versenyuszoda és a gyógyászati részleg kivételével valamennyi egység üzemel. A fedett élményfürdő és a gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a strand fél 10-től este 8-ig, a wellness augusztus 21-én délelőtt 11-től 22-én és 23-án pedig már 9 órától várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék reggel 6 és este 8 óra között használhatók pályabeosztás szerint. A jövő héten is várják a véradókat Kaposváron. A Területi Vérellátó Intézetben kedden reggel 9 és este 6 óra között, majd pénteken reggel 8 és déli 12 óra között lehet vért adni. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a vér folyamatosan szükséges a kórházi ellátásban, többek között műtétekhez és baleseti sérültek kezelésére. Egyetlen véradó akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat, ezért minden egészséges véradásra jogosult önkéntest arra kérnek, hogyha teheti, segítsen. Itt az idő beszélni az idei tanévrendjéről. A bejelentés szerint szeptember 1-én kezdődik a 2026-27-es tanév. A diákokra összesen 180 tanítási nap vár. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Péntek este egyre változékonyabbra fordul az idő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként intenzív csapadékkal és erős széllökésekkel. Éjszaka fokozatosan csökken a hőmérséklet, hajnalra 18 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam.
4: Most pedig újra a legjobb zenék.
0: Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 21-e, péntek este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Az államalapításra emlékezett Kaposvár. Az államalapítás ünnepét tegnap Kaposvár is méltó módon megünnepelte. A program délelőtt a Kossuth téren kezdődött, ünnepélyes zászlófelvonással, majd a Dériné Vándor Színtársulat, a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar közreműködésével mutatták be a Magyar Vagyok című ünnepi műsort. Az eseményen beszédet mondott Szita Károly polgármester is, aki arról beszélt, hogy az állam ereje önmagában nem érték, csak akkor válik azzá, ha a közjót szolgálja. Mint fogalmazott, egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, és olyan feltételeket teremt, amelyek között az emberek dolgozhatnak, gyermeket nevelhetnek és tervezhetik a jövőjüket. A városvezető szerint Szent István is ezért épített erős államot, hogy megvédje a magyar közösséget és biztosítsa annak jövőjét. Szita Károly beszédében a kaposvári közösség összetartását is kiemelte, hangsúlyozva, a közösség ereje abban rejlik, hogy baj esetén senki nem marad egyedül. Az ünnepségen Varga László megyés püspök megáldotta az új kenyeret, majd koszorúzással és ünnepi szentmisével folytatódott a megemlékezés. Délután a Városligetben családi programokkal, bemutatókkal és koncertekkel folytatódott az ünnep, az estet pedig tűzijáték zárta. Kitüntetést kapott a kaposvári tanszék vezetője. Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országházban, az elismerések között pedig kaposvári szakember is szerepel. Dr. Kovács Zoltán, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának Neveléstudományi Intézetének tanszékvezető docense, valamint a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatát vehette át. A kitüntetést a roma hallgatók tehetséggondozását, valamint társadalmi felzárkóztatását szolgáló, országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájának elismeréseként kapta. Az ünnepségen számos más terület kiemelkedő képviselőit is kitüntették, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét pedig Cserhalmi György, a Nemzet színésze, Kossuth és Balázs Béla díjas színművész vehette át. Soron kívül léptették elő Somogy vármegye sajtószóvivőjét. Soron kívül tűzoltó századossá léptették elő Mihályka Szabinát, a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét az államalapítás ünnepe alkalmából. A 13 éve Somogyban szóvivőként dolgozó szakember a kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként kapta meg az új rendfokozatot. A somogyi katasztrófavédelem mellett a rendőrség és a büntetés végrehajtás munkatársait is elismerték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatának szolgálatvezetőjét, Balaskó Anikó rendőr alezredest soron kívül ezredessé léptették elő. A kaposvári rendőrkapitányság vezetője Peternel Péter alezredes kiemelkedő szolgálati tevékenységéért rendőri tanácsosi címet vehetett át. A Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetet Ferenc Bálint százados képviselte az elismertek között. A műszaki és ellátási osztály fő előadója miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként. Kamera buktatta le az illegális szemetelőt Kaposváron. Kamera felvétel buktatott le egy illegális szemetelőt Kaposváron. Egy személyautó a hozzá kapcsolt építési törmelékkel megrakott utánfutóval három alkalommal hajtott be a Csillag utcába, majd minden alkalommal üresen távozott. bár magát a hulladék lerakását a térfigyelő kamerák nem rögzítették. A helyszínen készült fotók alapján alapos a gyanú, hogy a szétszórt bontási törmelék megegyezik az utánfutókon szállított sittel. A városvezetés feljelentést tett az ügyben, hangsúlyozva, hogy Kaposváron nincs helye az illegális hulladék lerakásnak. Pékmesterek lehettek a gyerekek. Különleges kenyérsütő program várta a gyerekeket szerdán a Petőrke tópartján. A 4 és 10 év közötti résztvevők egy napra valódi pékmesterekké válhattak. Először rőzsét gyűjtöttek a kemence befűtéséhez, majd kézimalommal őrölték meg a gabonát. Ezután közösen készítették elő a tésztát, dagasztottak, formázták a cipókat, végül pedig kemencében sütötték meg azokat. Az aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű rendezvényt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kiserdő alapítója szervezte. A programmal azt szerették volna megmutatni a gyerekeknek, hogyan jut el a búza a földtől egészen az asztalra kerülő kenyérig, a munka közben pedig még közös éneklésre is jutott idő. Irány a fürdő. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a Kaposvári Virágfürdő, ahol a strand, a fedett élményfürdő, a wellness, a gyógyfürdő, valamint a 25 és 50 méteres medencék is üzemelnek. A strand reggel 9:30-tól este 8-ig, a fedett élményfürdő és gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a wellness pedig reggel 9-től este 8-ig várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék már reggel 6 órától használhatók este 8-ig a pályabeosztásnak megfelelően. Gyerekek fedeztek fel egy régi leletet Balatonfenyvesen. Évtizedek óta a Balaton medrében rejtőzhetett az a régi horgászladik, amelynek maradványaira Balatonfenyvesnél bukkantak rá a fürdőzők. A tó alacsony vízállása miatt a csónak egy része láthatóvá vált, a kíváncsiskodók pedig ásni kezdtek körülötte. Gyerekek és felnőttek közösen távolították el az iszapot, mint egy fél méter mélységig, pedig már jól kirajzolódott az egykori ladik alakja. A lelet különleges betekintést enged a Balaton halászati múltjába, hiszen a ladikok évszázadokon keresztül a halászok nélkülözhetetlen eszközei voltak. A kereskedelmi célú halászat 2013-ban szűnt meg a tavon, azóta a horgászat került előtérbe. Azt egyelőre nem tudni, mikor került a most előkerült ladik a Fenyvesi mederbe, és azt sem miért süllyedt el, de az alacsony vízállásnak köszönhetően most jól láthatóvá vált a Balaton múlt egyik darabja. Új kapussal erősödik a KVK csapata. A mindössze 20 éves körösfői Jászon érkezik a csapathoz. A fiatal játékos családi hatásra kezdett vízilabdázni, édesapja ugyanis korábban maga is a sportágat űzte. Eddigi pályafutásának egyik legnagyobb sikerének a BVSC-vel megszerzett ifjúsági bajnoki címet, valamint az ifjúsági magyar kupában elért sikereit tartja. A kaposvári igazolás előtt Olaszországban szerepelt egy együttesben. A kaposvári célokat megfogalmazta, a magyar kupában szeretne tovább jutni a selejtezőből, a bajnokságban pedig a legjobb 8 közé kerülést célozta meg. A Magyar Vízilabda Szövetség adatai szerint Körösfői korábban a BVSC és a Vasas utánpótlásában is szerepelt.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: A pénteki kánikula után estére megérkeznek a záporok és a zivatarok Kaposvár térségébe. Ezek környezetében viharos széllökések sem kizártak. Éjszaka már frissebb levegő érkezik, hajnalban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most. Oh,

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Segít a megijedt elkóborolt kutyák beazonosításában a MOL. A társaság mintegy 350 töltőállomásánál rendelkezésre kutyacsip leolvasó, így ha valaki gazdátlanul kóborló kutyát talál, és biztonságosan meg tudja fogni, egy MOL kútra is elviheti, ahol ellenőrizhetik az állat mikrocsipjét. Kaposváron az elkóborolt vagy bajba jutott kutyákkal kapcsolatban a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület is segítséget nyújthat. Egy régi balatoni halász ladik maradványai kerültek elő Balatonfenyvesnél az alacsony vízállás miatt. A csónakra először fürdőzők figyeltek fel, majd gyerekek és felnőttek együtt kezdték eltávolítani körülötte az iszapot, míg végül nagyjából fél méter mélységben kirajzolódott a ladik formája. A lelet a Balaton egykori halászati múltját idézi fel, hiszen a ladikok a halászok fontos munkaeszközei voltak. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan került a csónak a tómederbe, de a mostani alacsony vízállásnak köszönhetően újabb, régóta rejtőző balatoni emlékek válhatnak láthatóvá. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László, a Zserici Csillagpark vezetője. Az asztrofizikus az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén vehette át elismerő oklevelét, amelyet több mint egy évtizede végzett lelkes ismeretterjesztő munkájáért ítéltek oda. Mosoni László a csillagászat mellett a természetvédelem és a fény szennyezés problémáira is felhívja a figyelmet a Zserici Csillagpark programjain. A szülők több mint fele műszaki eszközt is vásárol gyermekének az idei iskola kezdésre, derül ki a MediaMarkt országos felméréséből. Csaknem minden második szülő attól tart, hogy megfelelő digitális háttér nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában. A kutatás szerint idén először a termék minősége és megbízhatósága fontosabb szempont lett a kedvező árnál. A leggyakrabban vásárolt műszaki eszközök között a laptopok, okostelefonok és táblagépek szerepelnek. Visszahívja az egyik csokoládé ízű pudingját a Lidl, miután baktériumot mutattak ki benne. Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelése, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza. A benne kimutatott baktérium bizonyos körülmények között ételmérgezést okozhat, amely hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A Lidl az érintett tételt már kivonta a forgalomból.
0: Időjárás jelentés.
1: Péntek este egyre változékonyabbra fordul az idő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként intenzív csapadékkal és erős széllökésekkel. Éjszaka fokozatosan csökken a hőmérséklet, hajnalra 18 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Memento.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Városligetben folytatódott csütörtökön az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A látogatókat többek között népi játékok, arcfestés, légvár, kreatív műhely és gyerekkör hinta várta. Délután a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatták az érdeklődők. Este a kaposvári helyőrségi zenekar sója, solymász bemutató és táncház színesítette a programot. A Városligeti ünneplést este 8-kor a Magyar Banda koncertje, 9 órakor pedig tűzijáték zárta. Újabb játékosokkal erősítette keretét a kaposvári vízilabda klub. A csapathoz érkezik Várkonyi Ádám, aki Kecskeméten kezdte pályafutását, majd 6 éven át a Ferencvárosban játszott, az elmúlt 5 idényben pedig a Miskolc együttesét erősítette. A kaposváriakhoz csatlakozik a rutinos Irmes Pál is, aki korábban több hazai élcsapatban szerepelt, az elmúlt 4 évben pedig Franciaországban vízilabdázott. Kapcsolati erőszak miatt indítottak büntetőeljárást egy barcsi férfival szemben. A rendőrség közlése szerint a férfi augusztus 17-én egy vita során bántalmazta feleségét, majd lakásában több tárgyat is megrongált. A nő arról is beszámolt, hogy férje az elmúlt években rendszeresen bántalmazta és megalázta. A rendőrök a férfit elfogták, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. Lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, jelentette be a politikus közösségi oldalán. Indoklása szerint a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt képviselete helyett most már a Fidesz megújulásának támogatása fontosabb számára. A politikus az elmúlt hetekben a párt vidéki szervezeteit járta, hogy felmérje azok állapotát, tapasztalatairól pedig szeptemberben készít jelentést. Itt az idő beszélni az idei tanév rendjéről. A bejelentés szerint szeptember 1-én kezdődik a 2026-27-es tanév, a diákokra összesen 180 tanítási nap vár. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek.
0: Időjárás jelentés.
1: A pénteki kánikula után estére megérkeznek a záporok és a zivatarok Kaposvár térségébe. Ezek környezetében viharos széllökések sem kizártak. Éjszaka már frissebb levegő érkezik, hajnalban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 91.2 Rádió Most.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, én Pál Patrícia vagyok. Gyerekek fedeztek fel egy régi leletet Balatonfenyvesen. Évtizedek óta a Balaton medrében rejtőzhetett az a régi horgászladik, amelynek maradványaira Balatonfenyvesnél bukkantak rá a fürdőzők. A tó alacsony vízállása miatt a csónak egy része láthatóvá vált, a kíváncsiskodók pedig ásni kezdtek körülötte. Gyerekek és felnőttek közösen távolították el az iszapot, mint egy fél méter mélységig, pedig már jól kirajzolódott az egykori ladik alakja. A lelet különleges betekintést enged a Balaton halászati múltjába, hiszen a ladikok évszázadokon keresztül a halászok nélkülözhetetlen eszközei voltak. A kereskedelmi célú halászat 2013-ban szűnt meg a tavon, azóta a horgászat került előtérbe. Azt egyelőre nem tudni, mikor került a most előkerült ladik a fenyvesi mederbe, és azt sem miért süllyedt el, de az alacsony vízállásnak köszönhetően most jól láthatóvá vált a Balaton múlt egyik darabja. Pékmesterek lehettek a gyerekek. Különleges kenyérsütő program várta a gyerekeket szerdán a Petörke tó partján. A 4 és 10 év közötti résztvevők egy napra valódi pékmesterekké válhattak. Először rőzsét gyűjtöttek a kemence befűtéséhez, majd kézimalommal őrölték meg a gabonát. Ezután közösen készítették elő a tésztát, dagasztottak, formázták a cipókat, végül pedig kemencében sütötték meg azokat. Az aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű rendezvényt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kiserdő alapítója szervezte. A programmal azt szerették volna megmutatni a gyerekeknek, hogyan jut el a búza a földtől egészen az asztalra kerülő kenyérig, a munka közben pedig még közös éneklésre is jutott idő. Kamera buktatta le az illegális szemetelőt Kaposváron. Kamerafelvétel buktatott le egy illegális szemetelőt Kaposváron. Egy személyautó a hozzá kapcsolt építési törmelékkel megrakott utánfutóval három alkalommal hajtott be a Csillag utcába, majd minden alkalommal üresen távozott. Bár magát a hulladék lerakását a térfigyelő kamerák nem rögzítették, a helyszínen készült fotók alapján alapos a gyanú, hogy a szétszórt bontási törmelék megegyezik az utánfutókon szállított sittel. A városvezetés feljelentést tett az ügyben, hangsúlyozva, hogy Kaposváron nincs helye az illegális hulladék lerakásnak. Irány a fürdő. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a kaposvári virágfürdő, ahol a strand, a fedett élményfürdő, a wellness, a gyógyfürdő, valamint a 25 és 50 méteres medencék is üzemelnek. A strand reggel 9:30-tól este 8-ig, a fedett élményfürdő és gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a wellness pedig reggel 9-től este 8-ig várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék már reggel 6 órától használhatók este 8-ig a pályabeosztásnak megfelelően. Soron kívül léptették elő Somogy vármegye sajtószóvivőjét. Soron kívül tűzoltó századossá léptették elő Mihályka Szabinát, a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét az államalapítás ünnepe alkalmából. A 13 éve Somogyban szóvivőként dolgozó szakember a kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként kapta meg az új rendfokozatot. A somogyi katasztrófavédelem mellett a rendőrség és a büntetés végrehajtás munkatársait is elismerték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatának szolgálatvezetőjét, Balaskó Anikó rendőr alezredest soron kívül ezredessé léptették elő. A kaposvári rendőrkapitányság vezetője Peternál Péter alezredes kiemelkedő szolgálati tevékenységéért rendőri tanácsosi címet vehetett át. A Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézetet Ferenc Bálint százados képviselte az elismertek között. A műszaki és ellátási osztály fő előadója miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként. Kitüntetést kapott a kaposvári tanszék vezetője. Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országházban, az elismerések között pedig kaposvári szakember is szerepel. Dr. Kovács Zoltán, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának Neveléstudományi Intézetének tanszékvezető docense, valamint a Szent András István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozatát vehette át. A kitüntetést a roma hallgatók tehetséggondozását, valamint társadalmi felzárkóztatását szolgáló országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájának elismeréseként kapta. Az ünnepségen számos más terület kiemelkedő képviselőit is kitüntették, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét pedig Cserhalmi György, a Nemzet színésze, Kossuth és Balázs Béla díjas színművész vehette át. Az államalapításra emlékezett Kaposvár. Az államalapítás ünnepét tegnap Kaposvár is méltó módon megünnepelte. A program délelőtt a Kossuth téren kezdődött, ünnepélyes zászlófelvonással, majd a Dériné Vándor Színtársulat, a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar közreműködésével mutatták be a Magyar Vagyok című ünnepi műsort. Az eseményen beszédet mondott Szita Károly polgármester is, aki arról beszélt, hogy az állam ereje önmagában nem érték, csak akkor válik azzá, ha a közjót szolgálja. Mint fogalmazott, egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, és olyan feltételeket teremt, amelyek között az emberek dolgozhatnak, gyermeket nevelhetnek és tervezhetik a jövőjüket. A városvezető szerint Szent István is ezért épített erős államot, hogy megvédje a magyar közösséget és biztosítsa annak jövőjét. Szita Károly beszédében a kaposvári közösség összetartását is kiemelte, hangsúlyozva, a közösség ereje abban rejlik, hogy baj esetén senki nem marad egyedül. Az ünnepségen Varga László megyés püspök megáldotta az új kenyeret, majd koszorúzással és ünnepi szentmisével folytatódott a megemlékezés. Délután a Városligetben családi programokkal, bemutatókkal és koncertekkel folytatódott az ünnep, az estet pedig tűzijáték zárta. Új kapussal erősödik a KVK csapata. A mindössze 20 éves körösfői Jászon érkezik a csapathoz. A fiatal játékos családi hatásra kezdett vízilabdázni, édesapja ugyanis korábban maga is a sportágat űzte. Eddigi pályafutásának egyik legnagyobb sikerének a BVSC-vel megszerzett ifjúsági bajnoki címet, valamint az ifjúsági magyar kupában elért sikereit tartja. A kaposvári igazolás előtt Olaszországban szerepelt egy együttesben. A kaposvári célokat megfogalmazta, a magyar kupában szeretne tovább jutni a selejtezőből, a bajnokságban pedig a legjobb 8 közé kerülést célozta meg. A Magyar Vízilabda Szövetség adatai szerint körösfői korábban a BVSC és a Vasas utánpótlásában is szerepelt.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Péntek este egyre változékonyabbra fordul az idő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként intenzív csapadékkal és erős széllökésekkel. Éjszaka fokozatosan csökken a hőmérséklet, hajnalra 18 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Mostor. Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Állami kitüntetést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának tanszékvezetője. Dr. Kovács Zoltán, a Neveléstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docense, a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozatát vehette át augusztus 20-án. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását segítő országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. A jövő héten is várják a véradókat Kaposváron. A Területi Vérellátó Intézetben kedden reggel 9 és este 6 óra között, majd pénteken reggel 8 és déli 12 óra között lehet vért adni. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a vér folyamatosan szükséges a kórházi ellátásban, többek között műtétekhez és baleseti sérültek kezelésére. Egyetlen véradó akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat, ezért minden egészséges véradásra jogosult önkéntest arra kérnek, hogyha teheti, segítsen. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a Kaposvári Virágfürdő, ahol augusztus 20-a és 23-a között a versenyuszoda és a gyógyászati részleg kivételével valamennyi egység üzemel. A fedett élményfürdő és a gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a strand fél 10-től este 8-ig, a wellness augusztus 21-én délelőtt 11-től 22-én és 23-án pedig már 9 órától várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék reggel 6 és este 8 óra között használhatók pályabeosztás szerint. A klímaváltozás miatt változik a költöző madarak vonulásának időzítése. Erre hívta fel most a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Mint írták, a melegebb idő miatt korábban jelennek meg a rovarok és érnek a bogyós termések, miközben a kiszáradó vizes élőhelyek miatt kevesebb táplálék állhat rendelkezésre. A változások a gólyák vonulását is érintik, amelyek az elmúlt években egyre nagyobb csapatokban gyülekeznek, majd rövidebb idő alatt már most eltűnnek az országból. 4 rendőr könnyebben megsérült, több szolgálati autó pedig összetört egy autós üldözésben Veszprém vármegyében. A rendőrök egy imbolyogva közlekedő autót akartak megállítani, a sofőr azonban elmenekült. Több rendőrautónak nekihajtott, a rendőröket pedig kerékpárúton megpróbálta elütni. A rendőrök a jármű kerekeire is lövéseket adtak le, de a férfi tovább hajtott, végül egy villanyoszlopnak csapódott. A sofőrt és a sérült rendőröket kórházba szállították.
0: Időjárás jelentés.
1: A pénteki kánikula után estére megérkeznek a záporok és a zivatarok Kaposvár térségébe. Ezek környezetében viharos széllökések sem kizártak. Éjszaka már frissebb levegő érkezik, hajnalban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsókollak, te leszel a csók király.

kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Egy régi balatoni halász ladik maradványai kerültek elő Balatonfenyvesnél az alacsony vízállás miatt. A csónakra először fürdőzők figyeltek fel, majd gyerekek és felnőttek együtt kezdték eltávolítani körülötte az iszapot, míg végül nagyjából fél méter mélységben kirajzolódott a ladik formája. A lelet a Balaton egykori halászati múltját idézi fel, hiszen a ladikok a halászok fontos munkaeszközei voltak. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan került a csónak a tómederbe, de a mostani alacsony vízállásnak köszönhetően újabb, régóta rejtőző balatoni emlékek válhatnak láthatóvá. Segít a megijedt, elkóborolt kutyák beazonosításában a MOL. A társaság mintegy 350 töltőállomásánál rendelkezésre kutyacsip leolvasó, így ha valaki gazdátlanul kóborló kutyát talál, és biztonságosan meg tudja fogni, egy MOL kútra is elviheti, ahol ellenőrizhetik az állat mikrocsipjét. Kaposváron az elkóborolt vagy bajba jutott kutyákkal kapcsolatban a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület is segítséget nyújthat. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 20-án 0 órától vasárnap éjfélig rendelte el a riasztást. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós meleg fokozottan megterhelheti a szervezetet, ezért ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az egészségre való fokozott odafigyelés.
0: Időjárás jelentés.
2: Péntek este egyre változékonyabbra fordul az idő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként intenzív csapadékkal és erős széllökésekkel. Éjszaka fokozatosan csökken a hőmérséklet, hajnalra 18 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

jó, hogy ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László, a Zserici Csillagpark vezetője. Az asztrofizikus az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűrésén vehette át elismerő oklevelét, amelyet több mint egy évtizede végzett lelkes ismeretterjesztő munkájáért ítéltek oda. Mosoni László a csillagászat mellett a természetvédelem és a fényszennyezés problémáira is felhívja a figyelmet a Zserici Csillagpark programjain. Újabb játékosokkal erősítette keretét a Kaposvári Vízilabda Klub. A csapathoz érkezik Várkonyi Ádám, aki Kecskeméten kezdte pályafutását, majd 6 éven át a Ferencvárosban játszott, az elmúlt 5 idényben pedig a Miskolc együttesét erősítette. A kaposváriakhoz csatlakozik a rutinos Irmes Pál is, aki korábban több hazai élcsapatban szerepelt, az elmúlt 4 évben pedig Franciaországban vízilabdázott. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 20-án 0 órától vasárnap éjfélig rendelte el a riasztást. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós meleg fokozottan megterheleti a szervezetet, ezért ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az egészségre való fokozott odafigyelés. A szülők több mint fele műszaki eszközt is vásárol gyermekének az idei iskola kezdésre, derül ki a MediaMarkt országos felméréséből. Csaknem minden második szülő attól tart, hogy megfelelő digitális háttér nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában. A kutatás szerint idén először a termék minősége és megbízhatósága fontosabb szempont lett a kedvező árnál. A leggyakrabban vásárolt műszaki eszközök között a laptopok, okostelefonok és táblagépek szerepelnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalban még előfordulhat csendes eső, de fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Reggel 18 és 20 fok körüli hőmérséklettel indul, az északnyugati szél élénk és erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Városligetben folytatódott csütörtökön az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A látogatókat többek között népi játékok, arcfestés, légvár, kreatív műhely és gyerekkörhinta várta. Délután a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatták az érdeklődők. Este a kaposvári helyőrségi zenekar sója, solymász bemutató és táncház színesítette a programot. A Városligeti ünneplést este 8-kor a Magyar Banda koncertje, 9 órakor pedig tűzijáték zárta. Kapcsolati erőszak miatt indítottak büntetőeljárást egy barcsi férfival szemben. A rendőrség közlése szerint a férfi augusztus 17-én egy vita során bántalmazta feleségét, majd lakásában több tárgyat is megrongált. A nő arról is beszámolt, hogy férje az elmúlt években rendszeresen bántalmazta és megalázta. A rendőrök a férfit elfogták, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. A szülők több mint fele műszaki eszközt is vásárol gyermekének az idei iskola kezdésre, derül ki a MediaMarkt országos felméréséből. Csaknem minden második szülő attól tart, hogy megfelelő digitális háttér nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában. A kutatás szerint idén először a termék minősége és megbízhatósága fontosabb szempont lett a kedvező árnál. A leggyakrabban vásárolt műszaki eszközök között a laptopok, okostelefonok és táblagépek szerepelnek. 4 rendőr könnyebben megsérült, több szolgálati autó pedig összetört egy autós üldözésben Veszprém vármegyében. A rendőrök egy imbolyogva közlekedő autót akartak megállítani, a sofőr azonban elmenekült. Több rendőrautónak nekihajtott, a rendőröket pedig kerékpárúton megpróbálta elütni. A rendőrök a jármű kerekeire is lövéseket adtak le, de a férfi tovább hajtott, végül egy villanyoszlopnak csapódott. A sofőrt és a sérült rendőröket kórházba szállították.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat reggelre már jóval frissebb levegő érkezik Kaposvárra, hajnalban még lehetnek záporok, később azonban egyre több helyen bújik elő a nap. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, az északnyugati szél pedig élénk lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.